ne asomdwoeɛ ma obi biara a wɔhwɛ na wɔtie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen. Adɔfo nom ɛm sɛ mmerɛ kakra ne yɛadesua a ɛhyɛ aseɛ na ɛfa sɛ ɔgyedini ma wo kɔn adɔ heaven anaasɛ wɔ soro ɔman no sɛ yɛpem so a